Minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rock Villám. Kőkeményen, Xillel.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyin is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzzon el! Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Richie P. vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you
4: there, by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last night? I don't know.

0: Sorry.
1: Bitangyó Rádió. A 80-as.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-em. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Pitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Pitangyó Rádióban.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hülyes Zsombika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenkit segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kis Nagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Richie P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok.
4: When I need you there, by my side.
5: Hello, this is DJ Antoine.

aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL, vagyis XIL.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Bulizóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött. A mikrofon és a keverőpult mögött. A Celebration DJ, aka Muchacho. Bulizóna Muchachóval. A Celebration DJ-vel. A Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balaton perényben napvilágot látott csikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkelypáncélt hordó fafogó részfűrészszer megsebzett bronz térdű repet sarkú bűnös szájú rittafokú csempe szobában fellemeltetett mocskos tepes rabló Mari néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
0: Richie P. vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
0: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
2: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you
3: there, by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last night? I don't know.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is, ha mit a New Level.
9: Venga, tortona!

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből,

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitang jó rádió.
0: Mi így szeretjük.

0: Euro Dance Mania. Beep up the yayo.
1: Hölgyeim és uraim!
2: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei.
3: A Bitangyó Rádió.

0: Eurodance Mánia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül minden héten Pittel.
1: Yo man, yo, open up man.
2: Yo, what you want man?
1: My girl just caught me.
2: You made her catch you?
1: I don't know how I let this happen.
2: But who?
1: The girl next door, you know?
2: Nah,
1: I don't know what to do.
2: Said it wasn't you.
1: All right.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-em. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Pitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Pitangyó Rádióban.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Pitagjó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy, meg csinálj, amit akarsz.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek Eurodance slágerei.
2: A Bitangyó Rádióban.

Eurodance Mánia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as...

0: Bom Bom Bom All Night.
1: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
2: De csá, Fluor Tomi vagyok.
3: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
4: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
5: A Hombai PG vagyok.
6: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
7: DJ Junior vagyok.
8: Itag jó rádió.
9: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé. Don't go
2: high. Utangyó Rádió. Azt élvezett, ami a zenéhez elvezett.

kellemes vasárnap délutánt kívánok mindenkinek itt a Pitangyó Rádióban. Gébel a műsora kezdődött Euro Discóval. Ebben a kettő órában tarts velem! És hát nagyon boldog névnapot kívánok a rózsáknak. Egy nagyon szép névnap van, a Rózsa. Tarts velem te is, és örülj a névnaponnak, illetve a születésnaposok a születésnapjuknak. Boldog születésnapot minden születésnaposnak! És ahogy az ének mondja, ebben a dalban maradja szívemben ma éjszaka. Stay in my heart tonight. DDM Music, no tájepörög.

És hát ha velünk tarthatsz ugye a Bitangyó Rádió weboldalán, bitangyoradio.com, a szavak között kötőjellel, de bármelyik internetes keresőbe beírod a Bitangyó Rádió nevét, meg fogja találni,

közösségi oldalainkat is, gyere a Facebookra, ha még nem vagy a csoportunk tagja, csatlakozzál, köszönjük szépen! És természetesen köszönjük a megosztásokat, hogyha nem csak hallgatod a rádiót, hanem megosztod az ismerősökkel, barátokkal is. Legyünk minél többen, akik a Bitangyó rádiót hallgatjuk. Köszönjük szépen!

És lesz még élő műsor, utána is érkezik majd Wolf hozzátok egy nagyszerű vidámparkkal, úgyhogy 18 órától a Wolf itt a Bitangyó Rádióban.

és ha csevegni akarsz a többi rádióhallgatóval, illetve velem a műsorvezetővel, akkor gyere a Ütömi Rádió csevegő falára. A weboldalon kattints a chat menüpontra, vagy írd a cím elé, hogy a chat.bitangyoradio.hu.

Egészen 18 óráig Eurodisco, itt a Bitang Rádióban, Gable annál tartsa eleme, DJ Heinz érkezik hamarosan, A Lady in My Dreams. Only you. Jó szórakozás mindenkinek itthon és külföldön!

És hát nézzük, ki van már itt a Bitangő Rádió Csevegő falán, látom Bubut, aztán itt van velünk Katóka és Pista 67. Nagyon kellemes, szép napot nektek, és jó szórakozást!

Ugye sokan ismerik Geoda Silvát, hát Hamelóval készített egy jó kis Eurodisco felvételt, az a címe, hogy Never Say Never, hamarosan érkezik itt a Bitang Jó Rádióban.

Never Say Never, soha nem mond, hogy soha. Ez volt Gerda Silva és Canelo, hamarosan pedig itt az Italo Bios és a Saturday Night Together, vagyis a szombat estét együtt tölthetjük. Ha tegnap nem, akkor most igen.

Milyen legendás ez a nap egyébként, a szombat, hogy mennyien várják, akik dolgoznak és adót fizetnek, hogy szombaton tudjanak bulizni. Hát például én is. Itt van a Disco Romance felvétel a folytatásban, a címe pedig Only You and Me. Hiszen ebben a felvételben is ott volt a You and Me. Szóval csak te meg én.

0: Egy hatalmas eszentimentális dal, az Eternal Disco Romance-tal, Only You and Me, és még egy kis gitár szóló is volt benne.
1: Till the morning sunlight shines, your heart will stay with mine.
0: Jön a lengyel csapat, a Euro Martina, és a Get Up című nótájuk. Ugye egy hölgy és egy úriember alkotja.

Közben a sövegő falon Tikának volt egy használható javaslata a műsor ajánlóval kapcsolatban. Hát el lehet olvasni, aki szeretné. www.pitangyuradio.com chatmenüpont. Egyre jó az a zene, és a következő is az lesz, hiszen DJ Paul felvétel érkezik a Loco Playa, egy 2026-os nóta.

És egy hasznos tanácsot én is kértem a csörgő falra, mégpedig Eat, Beach, Sleep, Repeat címmel. Vagyis kajálj, aztán menj ki a tengerpartra, utána aludj és ismételd.

Én a tengerparton a víz mellett mindig örülni szoktam, boldog szoktam lenni, úgyhogy ennek örömére jön a Happy című nóta, Anna Bontól, szóval egy kis boldogság, Happy!

Nem is emlékeztem, hogy ilyen jó zenéket hoztam mára nektek. Itt például a következő felvétel is, Alex Chroma Band és a New Day című felvétel, Flaming Dalom remixében pörög majd.

Egy pillanatnyi hatásszünettel itt a következő felvétel, hiszen én jól táncoltam az előző felvételre, de már is itt van nekünk Birole Csicsek felvétele. A címe pedig Stay With Me.

És végre megírtam nekem valaki, amit a műsor eleje óta várok, hogy de jó zenék, mégpedig Bíborka itt a Sörgőfalon. Szia, kellemes, szép napot és sörök, hogy itt vagy, jó szórakozást!

És jön az előadó, aki ugye nem ismeretlen a 80-as évek Euro diszkójából, Johnny M5 és a Kiss with a Stranger című felvétel. Vagyis csók egy idegennel.

És ne felejtjük, hogy 18 órától érkezik hozzánk Volti itt a Bitangyó Rádióban a Vidán Parkkal, szóval 6-tól sem maradtak élő műsor nélkül. 18-tól Wolf. Nálam pedig egy hatalmas sláger a régmúltból, a Joy-tól jönnek az osztrákok. Touch by Touch, egy nagyon jó feldolgozás van. Amit neten készített el nekünk 2026-ban, vagyis idén. Ez pedig Julian 5 és a Kiss with a Stranger.

A Joy 1985-ös nagy slágerét neten dolgozta fel nekünk. És képzeljétek, annak idején ehhez a dal Kelet-Ázsiában és a Fülöp-szigeteken is nagy sláger lett. A felvétel színe pedig Touch by Touch.

És egy kicsit visszaforgatjuk az időt, legalábbis ez a felvétel címe Turn Back Time, ID Purple remixében Pearl Effect Peel és Natalia felvétele.

Hát remélem sikerült ez a felvétellel, és visszaforgatunk egy kicsit az időkerekét, Turn Back Time, Effect Pia és Natalia felvétele, Heidi Purple Remixben, és érkezik az Atrium, és az Over and Over. Órától pedig forog majd a Vidán Park itt a Bitangyó Rádióban Wolf-al. Aki szereti a műsorait, vagy még nem hallotta, az mindenképpen jöjjön majd 18 órától ide a Bitangyó Rádióba.

A hatalmas Euro Disco Italo Disco Project, ugye az Atrium felvétele, Giorgio Conti volt az arca ennek a produkciónak, és hát sokan vokáloztak benne. A dal pedig 1987-es Over and Over.

És még egy 80-as évekbeli nota 1985-ből a Dial My Number, ugye a Bag is eljött ezt a notát, Tony Penn pedig remixelte nekünk, hamarosan érkezik.

És a csövegő falon is ábrázoltam képpel, hogy a zenét, a Dial My Number, vagyis tárcsázd a számomat. Manapság csak annyit mondanak angolul, ugye, hogy call me

Hatalmas sláger volt annak idején, és a mai napig az, én nagyon szeretem ezt a felvételt, Diamond Number. Ugye sokan előadták már ezt a felvételt, itt a Back a Bag notája szól, Tony Penn remixében.

és hát a kedvesemnek üzennék, hiszen ez a felvétel címe So Close, My Darling, Hold Me Tight. Ez a felvétel címe, az előadója pedig Don Lee. Nem Bruce Lee és nem Krumpli, hanem Don Lee.

Ez a felvétel egyébként egy lengyel slágergyáros nótája, Andrénak hívják, és a felvétel címe Tak blisko, kohanje, lengyelül.

0: a 80-as évek egyik kedvenc zenestílusa, az Eurodiszkó Gébelen műsorában, itt a Bitangyó Rádióban.
1: És már is itt az Álmok Paradicsoma, Paradise of Dreams, a Disco Dream Records felvétele.

0: Best of Dreams.
1: Szóval az Álmok Paradicsom a Disco Dream Records felvétele. Ugye a 80-as években még tudtak zenéket csinálni. Akkor nem ugye a trágárság, meg a kesergés volt a zenék fő motivuma. Mint manapság.

És hát a csajok mondhatják egymásnak, hogy mármint vigasztalásnak, hogy hát fiúk jönnek, fiúk mennek, aztán ez van. Épp olyan a felvétele forog, ez a címe is. Boys, come and go. Én pont ezt szoktam mondani a barátaimnak, hogyha nagyon keseregnek, szerelmi bánatok van, hogy rengeteg nő van a világon. A fiúk is jönnek és mennek, hát a lányok is jönnek és mennek. Szóval mindig van remény, ne búsulj!

És hamarosan érkezik egy Alphaville felvétel feldolgozása Clifton előadásában. A remixet pedig GMD készítette 2025-ben. Moonlight Affair hamarosan.

És ha jól emlékszem, ugye Cliff Turner énekelte el először 86-ban, aztán azután a Silent Circle, ha jól emlékszem, de ha valaki máshogy tudja, javítson ki a csevegőt.

Közben az is kiderült, egyeztettünk egy kedves hallgatóval, hogy azonos évben énekelték el ugye Silent Circle és Cliff Turner is ezt a felvételt, de ugye eredetileg ugye Silent Circle nótája, aztán Cliff Turner is elénekelte, de ugyanabban az évben 1986-ban. Ez pedig már Audris, DJ GFK és DJ Rosso felvétele, a Current Chain című felvétel. Zárójelbe pedig Sempre con te.

És közben egy nagyon kedves visszajelzés a csevegő falról, a Biborkától, aki azt mondja, nekem annyira szuper ez az adás, gratulálok, köszönöm szépen, örülök, hogy tetszik. Remélem, így van a többi hallgató is ezzel.

0: A 80-as évek egyik kedvenc zenestílusa az Eurodisco Gébelen műsorában, itt a Bitangyó Rádióban.
1: És egy nagyszerű dal, Bolek Mental, a címe pedig It's Over. Most számolgattam, hogy a 80-as évek az a, hát olyan 40 évvel ezelőtti, több mint 40 évvel ezelőtti zenék. Én sem emlékeztetem mindenre pontosan abból az időből.

Gábor Ráktól fülemet, hogy menjen ez a felvétel, úgyhogy itt van neked. Szóval mindenhol szeremet látunk magunk körül. Always love all around the future, Italo Notaya.

És hát figyelj, Júlia, Romeo-val nem szolgálhatok, de érkezik neked egy dal a Antonio Informistól, hiszen az a felvétel címe, hogy Juliet.

És nem tudom, hogy csoda, vagy nem csoda, vagyis miracle az, hogy 18 órakor érkezik majd hozzátok a Wolfi, de érkezik és jön a Vidán Park. Szóval itt a Bitang Jó Rádióban 18 órától Wolf.

Hát remélem az úriember megkapja ezt a szerelmet a mai éjszaka. Én is örülnék, hogyha megkapnám. Exodroy és a The Time Is Right érkezik 1985-ből.

És ha valaki nem tudná, annak idején ennek a csapatnak a tagja volt a nagy transzmestere, Talla 2, Axel Siege, az Exodrinak, ugye a 80-as években, és hát ebben az időszakban, amikor a The Time Is Right készült, Rahen Alexander, Maurus és Kurt Ader voltak a tagok.

Egy szerelmes vallomást hallottunk David Lyme-tól, a Like a Star lemezéről 1986-ból, ugye a B-oldal negyedik felvétele volt ez annak idején, és hát a négy háttérvokálos hölgy is volt, úgyhogy nem tudom, hogy melyik énekel, lehet, hogy mind a négy éppen

nem is olyan rossz ez a nóta, nekem tetszik. Amar Kord és Altut felvétel a folytatásban. Hamarosan érkezik a YouTube My Breath film felvétel.

0: És a Csörgő falon velünk van már a következő műsor házigazdája, Wolf, aki ugye sütni is tud, szerintem tudsz sütni?
1: Kis szűcs!
0: Érkezik hamarosan a Vidám Park, hiszen már is vidámak vagyunk.

Nálam pedig hamarosan az utolsó felvétel, DJ New Music és a Regina felvétele 2025-ből. A címe pedig Only You, csak te.

Ez volt Gébelem műsora itt a Vitangio Rádióban. Remélem mindenki jól szórakozott ebben a kettő órában az Eurodisco stílussal. Érkezik hozzátok, volt egy nagyszerű műsorral. Talán nagyon jó szórakozást kívánok, és kellemes vasárnap délután estét mindenkinek. Köszönöm, hogy velem voltatok. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!

úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pörögnének, mint a pörhinta? Mint a pörhinta? Az utakon pedig megy a Dodge. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitang Jó Rádió vidámpa.

csak terád vár a bazontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

Pitam, jó estét kívánok mindenkinek, és remélem, hogy élveztétek Gébelen műsorát, mert most jön az igazi nehéz pálya, kezdődik a videó.

Park, és itt mindenféle sláger lesz, mint az előbb hallható volt, és az is ráutal magatartás volt, hogy ilyen kvázi nyárbúcsúztató jelleggel lesz ma Vidám Park, tehát lesznek olyan dalok, amik kifejezetten nyárra utalnak, vagy nyár végére, de nem minden dal, tehát nem teljes mértékben erről szól csak a műsor, csak ezért mondtam, hogy a jellege olyan. Na, hát az a helyzet, hogy ugye ez az utolsó augusztusi adás, legalábbis az én részemről, hiszen 30-a van, ami azt jelenti, hogy holnap 31-e, vagyis kedden kezdődik az iskola. Na, de amíg odaérünk, nézzük meg, ki van már most a cseten. Mert ahogy látom, ugye itt van még Gébelen kollega, neki jó pihenést kívánok, és köszönöm az elmúlt 2 órát. Itt van a 2 mesterséges unintelligenciánk, Bobby, aki azt se tudja, hogy hány óra, illetve Artuditu. Itt van Bubu 81, és akkor itt van Bubuné is, szép Erdélyből, ahogy kollégánk, főnökünk szokta mondani. Úgyhogy Melindának is kezit csókolom. Aztán itt van velünk Kata, itt van velünk Kitty, és ha Kitty itt van, akkor a kapitány is. Itt van Pista 67, itt van Szeli Szalmander, és itt van Tika. Ha már szereti a Tika megyet. Na, hát örülök mindenkinek, aki már itt van, és aki majd még itt lesz, hiszen azért van a cset, hogy csak bújjatok rajta, úgyhogy tessék szépen nem elfáradni, hanem befáradni a csetre. Annyi a dolgotok, hogy megkeresítek a www.bithang.jo.radio.com oldalt, és ott a chat fűre lákat bejelentkezik, és már benne is van, és lehet beszélgetni. Egyébként meg Szeli Szalmander felvetésére szeretném mondani, hogy igen, az évnyitó az holnap van, de a hivatalos tanév ugye tudtommal a szeptember 1-től. Úgyhogy így gondoltam, mert mint hivatalosan mindig szeptember 1-je a tanév kezdete. Na, és ha már tanév kezdete van, akkor jöjjön egy örök klasszikus, ami erre utal, az iskolatáska Bergenitől, csak most egy Andreas megféle revive formájában. Ezek kívánok mindenkinek jó szórakozást, igen, jó szórakozást a mai Vidám Parkot, de a szegény iskolásoknak annak nem kívánok jó szórakozást.

Na, hogy Kitty fogalmazott, a lakossági feldolgozás után, mármint a bergendi fél iskolatáska lakossági feldolgozása után jöjjön egy másik remix, és ezt küldöm a külsős hallgatóknak, nem kifejezetten kuhálandásnak, mert őt ez annyira nem érinti meg, majd lesz, ami őt is megérinti, de jöjjön Zoltán Erikától a Szerelemre születtem egy Shaba Dance Mix formájában.

Na, akkor hozok egy olyat, ami nem annyira feldolgozás, bár ez is remix, de ez egy Huffingproof féle remix lesz, Limától a Végtelen történet.

Na, legyen egy kis humor is a sok lakossági mix mellett, úgyhogy jöjjön Polgár Peti, aki már rég volt nálunk, és jöjjön a legnagyobb a nyári sláger.

0: Na és akkor Sugar Petra után térjünk rá a lényegre, hiszen mint mondottam volt, jön az évnyitó holnap, úgyhogy jöjjön a klasszikus humoreszk, nem is humoreszk, kifejezetten humoros, hiszen Varga Ferenc József és Aradi Tibor ott felejtett egy mikrofont 2008-ban egy tanévnyitón, úgyhogy most hallgassuk meg, mit vettek föl.
1: Kisfiam, köp ki a rágot, mert kiváglak. Mert most elegem van belőled. Fejezd be, mert nyakon váglak. Még egyszer nem szólok rád. Hagyjál már, hülye! Szálljál már rólam, hülye gyerek! Kussoljál, mert szétütlek!
2: Tisztelt szülők, tisztelt tanárok, kedves gyerekek! Most hallgassátok meg! Veőre Sándor, kezdődik az iskola című versét a harmadik osztályos Kővágó Zoli előadásában.
3: Veőre Sándor, kezdődik az iskola, Donási Magda verse. Tint a ceruza, megszámolok egy... Kezdődik az iskola, rontom-bontom. Kezdődik az iskola. Csányi Gusztávné szól önökhöz hozzátok. Rontom-bontom, kezdődik az iskola. Donászi Magdavest.
4: Tisztelt szülők, kollégák, kedves gyerekek! Minden évben eljön a szeptember, de a többi hónap is. Vége a nyarnak, kezdődik az iskola.
3: Donászi Magda verse! Kint a tinta ceruza, olló papír ragasztó, rontom-bontom, kezdődik az iskola.
4: Amikor gyerek voltam,
3: kezdődik az iskola.
4: Voltam az is. Nagyapám sokszor mesélt nekem, milyen volt az élet, amikor ő volt gyerek.
5: Jó, van, és amikor jó. Elkéstünk, és akkor mi volt?
4: Ő is szeretett hallgatni a nagyapját, hogy milyen volt az élet, amikor ő volt gyerek.
5: Hagyjad már békibe a szamantat!
4: És amikor a nagyapám... Amikor a nagyapám nagyapja volt gyerek...
5: Jó, van, mindjárt fejbe váglak, no!
4: Ő is a...
5: Hagyjad már békibe, no!
4: Ő is a nagyapjától tudta meg, hogy milyen volt az élet...
1: Kisfiam, ne szóljak rád még
4: amikor
1: egyszer!
4: Amikor a nagyapám nagyapja volt gyerek. Így ment ez generációkon át, amíg meg nem unták. Ti emlősök? Nem. Elsősök? Most nagy lépés előtt álltok, mert a kapu előtt csőtörés volt. Minden kedves diákunknak jó munkát, eredményes tanévet kívánok.
2: Most pedig hallgassuk meg Képes Ernő versét Horváth Sanyika előadásában.
6: Képes Ernő, első nap az iskolában. Donászi Magda verse. Mennyi-mennyi érdekesség, mennyi-mennyi izgalom. A tanárnéni, ha belép, álljon fel a kis öcsém. A táblához gyere csak ki, szól a nén is, kimegyek. A kezembe krétát is ad, ne szólj be, mert beverek. Megtanító türelemmel, hogy kell húzni vonalat, s hogy a ceruzáddal, hülye gyerek, ne játsszál a pad alatt. Mennyi lány van az osztályban? Bea, Éva, Zsuska, némelynek a segge jó, de a feje rusnya. Első nap az iskolába, padba ülök, figyelek, 800 szóra csak kiárom a első osztály gyerekek.

0: mondatot? Iskolánk énekkar előadása.
1: Na mondjad! Csá! Itt vagyok a iskolában a gyereknek a ünnepején. Most megy a himnusz, igen. Jó. Kezdődik az iskola.
0: Tanászi Magda verse! Kezdődik az iskola! Kezdődik az iskola!
2: Na hát, ha a tanítót letudtuk, akkor tekerünk vissza egy kicsit, mondjuk egy héttel ezelőttre, amikor Nosztalgia Vidán Park volt, és ugye több reklámsláger is lement, mármint, hogy reklámok mentek, és bemutattam a Skálának az egyik ikonikus dalát, illetve hát ez úgy volt igaz, hogy a remixer összemixelt több skálás reklámzenét egybe, és ez volt a Ha bemegyek, milyen jó kijövök. Na, hát ha már Skála, akkor emlékezzünk meg más áruházakról is, és tudom, hogy vannak itt zuglóiak, ugye Kitté? Nekik nem kell bemutatni, hogy csak egy ugrás a sugár. Na de milyen volt ez a 80-as években? Hát a Remixer bácsi megint megcsinált egy ilyen dalt, úgyhogy jöjjön a Sugár reklámdala 2026-os feldolgozásnak.

De hát kérem szépen, akkor most tegyünk egy lépést a Synthwave irányába, és akkor jöjjön megint egy ilyen nyárzáró dal, amit Kittinek köszönhetek, tehát most ezúttal is köszönöm szépen a segítségét, és ma még lesz egy dal, amit ő küldött nekem, úgyhogy jöjjön a Novo Arcad és a Summer is Over Synthwave irányába, és akkor jöjjön megint egy ilyen nyárzáró dal, amit Kittinek köszönhetek, tehát most ezúttal is köszönöm szépen a segítségét, és ma még lesz egy dal, amit ő küldött nekem, úgyhogy jöjjön a Novo Arcad és a Summer is Over.

Igen, 2 hét múlva pénteken lesz megint Italokáfé, a 24. kiadás, és akkor majd hozok normális, most mi számít normálisnak, tehát olyan italodalokat is, amik nem ilyen lakossági mixek, mondjuk így, hogy kicsit idézzem, viszont most egy kicsit átdolgozott italo és eurodiszkó klasszikusok jönnek, ha már Gébele műsorában több ilyen feldolgozás is szerepelt. Jöjjön először Fancy-től a Szerelem nyángjai, vagyis a Flames of Love

hát akinél a családban vannak gyerekek, és most nem a gyerek lelkű felnőttekre gondolok, hanem az igazi gyerekekre, akik még iskolába járnak, szerintem annyira most nem boldogok a holnapi naptól, hiszen holnap augusztus 31-e van, tehát kezdődik az iskola! Dobászi Magdoves? Na jó. Szóval, hogy kezdődik az iskola, és ezért nem hiszem, hogy annyira boldogok. Viszont ti boldogok lehettek, egyrészt azért, mert jön P-Lion és a Happy Children egy Danilo Rossini revive formájában, másrészt pedig jövő héttől jön vissza a mi Lionunk is, Little Lion, úgyhogy oroszlánok előnyben. Most még a farkas volt topzódásban, farkas volt többségben, jövő héttől az oroszlán is jön. Úgyhogy tiszta állatkert, pláne ha mókuskát is belevesszük. Na, jöjjön P-Lion és a Happy Children, utána pedig a Joy-tól a Valeri jönne, ha a Joy adná elő. De most ez kivételesen egy Chris Ive-féle feldolgozás lesz, és ő is adja elő.

érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pörögnének, mint a pörhinta? Mint a pörhinta? Az utakon pedig megy a Dodge. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió.

0: csak terád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitang Jó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitang Jó Rádióban.
1: Kérje kedvenceit, vagy kedvenc dal.

0: www.bhokafe.com.
1: Na, ezt a spotot azért adtam le, mert egyrészt a két hét múlva Italo Caféba is szívesen várok kívánságokat, de akkor csak Italo, Eurodisco és High Energy műfajokba, illetve még a Space Scene belefér. Ellenben ugyanezt az e-mail címet lehet mostantól használni, illetve már múlt héttől lehet használni, és Kata notorius, nem notoriusan ez a szó, nem, tehát permanensen, így kell mondani, tehát folyamatosan használja és kér dalokat, de én azt kérném, hogy ne csak Kata kérjen, hanem a többiek is. Tehát ha valamit szeretnétek hallani műfajtól függetlenül valamelyik vasárnapi vidámparban, az péntek estig írjátok meg, legyetek kedvesek az előbb elhangzott e-mail címre, és megpróbálom vasárnap leadni. De fejenként csak egyet. Tehát egy héten egy személy egy dalt kérhet. Ez természetesen Kittyéknél szózódik, hiszen kapitányra is vonatkozik, hogy egyet kérhet, meg Kittyre is vonatkozik, hogy egyet kérhet. De ha ketten kérnek kettőt, az úgy könyvelem el, hogy egyet a kapitánynak, egyet Kittynek. Jó? És ugyanez vonatkozik azokra is, akik párban vannak, hogy a párjuk is kérhet egy dalt, meg ők is kérhetnek egy dalt. Úgyhogy Bubuéknál is ugyanígy, ha az asszony kér egy dalt, az is egynek számít, meg ha Bubu kér egy dalt, az is egynek számít. Jó? Na, remélem érthető voltam, és világos, és mindenkinek tiszta minden. Akkor mehetünk tovább, és akkor köszöntök mindenkit a második órában. És kezdjük mondjuk a Pet Shop Boys-szal. Ezt Kittynek küldöm. Jöjjön az Always on My Mind, csak ugye most sem teljesen eredetiben. Majd arra is ott kerítünk egyszer, de most ez egy GA Rework 2026-ból.

Da, hát most akkor térjük vissza egy kicsit Italodisco, Eurodisco műfajhoz, és jöjjön mondjuk a Spagna, és az Easy Lady egy Fabio Caria Extended Mix változatban, utána pedig, ha sikerül, hozok egy meglepetést.

Na hát, mielőtt folytatnánk az Italdiszko Eurodiszko vonalat, térjük egy kicsit rá arra, hogy ugye ez egy ilyen nyárvégi vidámpark, ami azt jelenti, hogy az utónyár az már ugye szeptembertől kezdődik, és ezt az utónyarat, ezt az angolok útják, hogy indián nyár. Na most, ha már indián nyár, akkor jöjjön az indián nyár, ezúttal Kovács Katitól, de a remixer fél változatban, hogy kicsit pörgősebbé tegyük, és ezt szeretettel küldöm a Kuár házaspárnak házassági évfordulók alkalmából, nem csak a fiúk kérésére, hanem úgy általánosságban, mert tudom, hogy most ünnepelték, vagy ünneplik, úgyhogy boldog házassági évfordulót kívánok a kuháréknak, és remélem, hogy még sok évig tudjátok ünnepelni.

0: A Bitangyó Rádió 2026-ban is veletek. Veletek.
1: Nos, hát akkor térjünk vissza a rendes kerékvágásba. Ez is a rendes kerékvágás része volt. De térjük vissza az Italodisco, Eurodisco nyomvonalra. És ma még nem volt Double Decker, pedig már mindjárt 7:30. Úgyhogy ideje pótolni a hiányosságomat, méghozzá az a Flirt segítségével, ugyanis tőlük jön először a Danger, amit Roy Roa követett el,

elfelejtettem köszönteni Csámpászorit, és megjött Ducsi Dili is, úgyhogy üdvözlet nektek, és örülök, hogy itt vagytok. Sőt, most látom, hogy Maskula is megérkezett, úgyhogy szia Maskú!

Na, hát akkor ezt az italokafé blokkot, mert ugye ez nem teljesen italokafé, csak egy része, zárjuk le valami olyan, ami biztos sokaknak fog tetszeni, főleg Kittinek. Jöjjön Michel, vagy Michael, kinek hogy tetszik, Cretu, hiszen román származású az illető, vagy Michael. Na és akkor döntse el mindenki, hogy kinek melyik a szimpatikus. Szóval jöjjön Sandra volt férje a Samurájjal, de most DJ Plastic egy kicsit megkeverte, úgyhogy jöjjön a retro remixer féle változat.

0: Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.
1: Máskora. Aludjál fekve, vagy dolgozz a 8 dolcsiért.

Igen, tudom, Kitty meg a kapitány most leveszi a fejemet, mert megint egy AI-s láger, de az a helyzet, hogy ezt direkt kifejezetten maskulának készült, és mivel ugye van egy ilyen száj, nem szájhagyomány, hülyeséget beszélek, szóval van egy ilyen hagyomány, bár nem lett meg lett teremtve, csak nem lett kérve, úgymond. Szóval az a helyzet, hogy ha ugye Beánál, vagyis Mókuskánál lemegy a palacsintás dal, szintén maskurának, akkor evidens, hogy nálam lemegy a 8 dolcsi. Úgyhogy maskura, remélem tetszett. És majd még jön neked valami. Most viszont jöjjön Kata kéréssel, hiszen mondottam volt, hogy lehet kérni. És Kata ezt már tudja, és kért mostanra is. Úgyhogy jöjjön. Nem csak neki, mert nekem is küldi, meg mindenkinek, aki szereti,

és ugye erről sokat forog a fő Bélánál, ahogy szoktam nevezni Pinocchiót, úgyhogy jöjjön a Beast in Black és a Blind Frozen, mert ez a pitangiorádió.com. Yeah! Na, megvolt a hörgés, úgyhogy kapla, kapitány, ez jó idő a rockra!

Na hát kinek örömére, kinek bánatára, van egy jó hírem. Legalábbis bizonyos embereknek ez jó hír, azoknak nem jó, akik szeretnék, hogyha este 8-kor befejezném. Mert hogy kicsit biztos, hogy rá kell húznunk, mert annyi jó dal van még a tartalomban, amivel be akarok mutatni, hogy meg vannak még kérések, úgyhogy bocsánat, de az, aki este 8-kor le akar lépni, az lépjen, annak jó éjszakát kívánok, mivel 10 perc múlva 8 óra van. Aki meg bírja, az még maradjon egy kicsit, mert lehet, hogy még egy, szerintem egy 10 perc, 4 órát biztos, hogy ráhúzunk. Na, de hogy ne szaporítsam tovább a szót, hát meg kell emlékeznem a valakiről. Illetve majd még lesz megemlékezés, de most jelen pillanatban egy a héten elveszített nagy emberről, egy hírességről kell megemlékeznem. Konkrétan arról van szó, hogy elveszítettük a country zene egyik ikonját, Dolly Partont. És mivel 80 évesen vesztettük el, azt gondolom, hogy illő megemlékezni róla, bárha 81 évesen veszítettük volna el, akkor is, de így, hogy kerek évben veszítettük el, mármint kerek életévében veszítettük el, így talán, hát talán még inkább megérdemli azt, hogy egy híres dalát mutassam be, csak egy kicsit másképp. Úgyhogy jöjjön a 9 to 5 egy G.A. Rework formájában, ami tisztelgés Dolly Parton előtt. Nyugodjék békében!

az a helyzet, hogy van nekem egy kedves barátom, Gombos Tominak hívják, biztos már sokat hallottátok a nevét tőlem, hiszen ő a hentes. Bár ő most nincs itt jelen pillanatban a cseten, de gondolom, hogy hallgat, ha máshogy nem, akkor felvételről, hiszen majd a Mixcloudon meg visszahallgatható lesz ez a mai adás is, és majd kicsit később a pitangyoradio.com oldalon van egy podcast menüpont, és ott is visszahallgathatóak a régebbi adásaink. Szóval, tudom, hogy Gombos Tomi szereti a Boniemet, úgyhogy hoztam a Babylon folyóit, de jelen esetben ez egy Hufflepuff remix.

az a helyzet, hogy ugye van egy ilyen megállapodásunk, ha jól sejtem, betöltjük, mármint veletek, kedves hallgatók, hogy nem adás közben kérünk dalokat, mert nem fogom tudni teljesíteni. Most az egyszer viszont kivételt teszek, mert macskura rám írt. És az a helyzet, hogy mivel kéz közelben volt a lehetőség, ezért mondjuk úgy, hogy most az egyszer kivételt teszek, annál is inkább, mert ma lenne 79 éves az ő édes anyukája, és ennek kapcsán jöjjön akkor a cappuccino és az édesanyám.

Na, hát akkor a cappuccino utáni másik C-bet is következik, hiszen jön a Cutting Crew, és az I Just Died In Your Arms, vagyis az karaitban akarok meghalni. Hát még senki nem akarjon meghalni lehetőleg. Volt elég haláleset a héten, majd mindjárt kitérek rá, ugye Dolly Parton mellett, de ez most egy Funkastic New Disco remixben következik.

Maskula drága, mondtam, most kivételt tettem, de ebből nem csinálunk rendszert, tehát ha kérése van bárkinek, hogy legyen kedves péntek estig, hogy be tudjam szerkeszteni, ne kelljen menet közben beugrani. Na, viszont akkor most emlékezünk meg a másik elhunytunkról, aki a héten hagyott itt minket, és mondjuk úgy, hogy számomra kiemelten fontos az ő személye, abban a tekintetben, hogy hát hogy mondjam, tehát konkrétan itt született, ahol én most lakom, Wellingtonban, pontosabban ez úgy igaz, hogy Grappenhallban született, ami akkor még különálló település volt, amikor 80 évvel ezelőtt megszületett, de mára már Wellington része, tehát egy kerülete Wellingtonnak, mondjuk így, Grappenhall, és most a héten 80 éves korában ő is eltávozott, vagy hát, ahogy szokta mondani a kapitány, kozmikus címet váltott, úgyhogy az ő emlékére jöjjön az I Put a Spell on You.

Na hát Tim Curry kapcsán akkor még egy kis adalék, hogy érdekesség, mert ebben rámírt a kapitány, hogy Tim Curry Bristolban abban az iskolában járt, ahol most a kapitány volt menyasszonya, aki ugye itt él Angliában 2012 óta, cukrászként dolgozik. Na, tehát ilyen furcsa összefüggések vannak, mert még ilyen kicsi a világunk. Na, de ha már megemlékezés, akkor hát van még egy sajnálatos megemlékezni valunk, hiszen egy éve hagyott itt minket egy törzshallgatónk, Palika. És az a helyzet, hogy kicsit nehezen beszélek most erről, mert tudomásom szerint, amikor ő is kozmikus címet váltott, éppen az én műsorom ment, tehát éppen Italo Cafét hallgatott. Úgyhogy Palika évfordulójára, mondjuk így, hogy ugye a zsidó vallásúaknál ezt úgy mondják, hogy járcájt. És mivel egy icipicit én is zsidó vagyok, tehát mondhatom én is, hogy ez az én járcájtom. Tehát jöjjön Palika emlékére Ruzsa Magdi és az Aprócska Blues.

No, hát itt az ideje a búcsúnak, több szempontból is. Egyrészt, mert a műsoridőn végére értem, másrészt pedig, hát elbúcsúzunk ugye a nyártól. Mert ez végig is egy ilyen nyárvégi vidámpark volt, és van egy kis összefüggés az előbb elhangzott Rumangi sláger és az utolsó dalom között. Az összefüggés az az Eurovíziós Dalfesztivál, hiszen Rúzsa Magdi is ezzel az aprócska blúzzal, mármint ezek az angol nyelvű változatával részt vett az Eurovíziós Dalfesztiválon, és a most következő formáció is Eurovíziós Dalfesztiválon szerepelt, hiszen jön az AVS, és amiért megemlékezés továbbá, mert 2021. februárjában ugye elhunyt, vagy hát kozmikus címet váltott, mondjuk így, az AVS zenekar frontember és énekes a Siklósi Örs, akit azóta már hát pótolni nem lehet, de helyettesíteni lehet, tehát lett egy új énekese a csapatnak 2023 elején Stefán Tamás személyében, szóval jöjjön a viszlát nyár. És ezzel el is búcsúzom, mindenkinek jó hetet kívánok, bírjátok ki valahogy péntekig, amikor találkozunk legközelebb, addig is jobbnál jobb zenékkel és jobbnál jobb műsorokkal várunk titeket, úgyhogy tessék minden nap hallgatni a Bitangyó Rádiót. Köszönöm mindenkinek, aki itt volt, mindenkinek nyugodalmas jó éjszakát, jó pihenést, jó hetet, meg esetleg aki szabadságon van, annak jó szabadságot. És akkor találkozunk pénteken este 20 órától, ugyanitt, akkor egy ilyen szeptemberi jammel. Mindenkinek köszönöm még egyszer, és akkor sziasztok, jöjjön az AVS!

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pörögnének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-en. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

0: Hey yo, this is Sean Paul. Got you so high, and I know you like.
1: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
2: Hey, it's Michael Bublé.
3: Itt a Jó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

0: Café a Pitangió Rádióval. Csak ingyenceknek. Don't Wolf Attilával.
1: If you know what I feel, and if you feel the same way too, just close your eyes.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itagyú Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, tekintetek, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: A Wilcmanos. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonyz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből,

0: Beton Jó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitang Jó Rádiót hallgatott.

és urai! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Pitangó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitang jó rádió.
0: Mi így?

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyin is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Hi, this is Buddy.
1: I'm Bruno Mars.
2: This is Kylie Minogue.